Mi skúga gréd eka kun hataraka kiavádani KKEL karikiulamma. Adi gréd fahakum bára kiavádani Cambridge karikiulamma. Billabong High International School aki tafáta szakafettaká kaumatakuge darivarunna muazzafun ekwegen ule bainal akuami maha.

0: szufaság.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wash-shamsi wa-duhaha.